0: وزيد زائرتو زير شيكو غازو وزاد كلاتري سين تلاهلاتو المه عزي ملكو تابورت ولميتو ديلان فاقفو هان يونست تامات دميك. مك زود غزانسكوب ألو تيستاتي شيو چند شوتياني وزاد شرگوش قلما فيدان فالي بشرگتنك في جيستيگتن نديف واروشابا مك زود غزانسكوب ألو دي قلما چوچا ميانا چند شوتياني تيشي وزادوي شرگوش قلو بالش فالي بشرگتنك وزي هايلات والدوزاش ميات لكنك وسي استاتا سيگتور ساگوك فيدان مه إردكيبم. أتركي وستيشي وليتريوت أنتاليني لاتكوزات حسونيكور ساقوت حسوت بسا بيكي تيلو اير اكت ميكوديش إردكيبم. محمد فاتي كاچور تركي باريش تهنولوغي منستر بيالانتا تودا تركي ديلري سمكرندسات نوزات كوزي أسرونوي تيكي كونغرسوشون حسونيكور ساكي فشلوي أفوغات داك أمير فلد كونك ساميتو Antalya Milat Kozat Ot.
1: Szeretek a török világból.
0: Jó napot kívánunk, kedves hallgatóink, a Szeretek a török világból című műsorunk újabb epizódjával jelentkezünk. A mai témánk a török irodalom felvilágosodásának és feltámadásának költője, Szezai Karakocs. Most dr. Cemil Doğaç İpek értékelését közvetítjük a témában. A török irodalomban egyes költők irányt mutatnak egy nemzet ön megismerési törekvésének, Szezai Karakocs az egyik legkiemelkedőbb alakja ezen törekvéseknek a török nyelv kifejezési lehetőségét bővítő versével is a civilizációról alkotott gondolataival. A művében az ember belső világa és a társadalom jövője összekapcsolódik. A szerelem, a halál és a hit kérdéseit a történelemben szemben érzett felelősséggel együtt vesz egy kézbe, Karakocs olvasása egyet jelent Türkiye kulturális örökségének újra gondolásával. Szezai Karakocs, aki 1933-ban született Diyarbakır Ergani járásában, nagyszerű költő és gondolkodó, akivel Anatólia egy gyökerekkel rendelkező kulturális vidéke megajándékozta a török irodalmat. Az általános iskolát Ergániban, a középiskolát Marasban, a gimnáziumot pedig Gaziantep-ben végezte. A Necip Fazıl Kısakörek Nagykelet körével képített kapcsolata meghatározó volt szellemi világának fejlődésében, érdeklődéssel fordult Mehmet Akif társadalmi felelősség vállalási koncepciója felé. Yunus Szemlés Mevlana szellemi öröksége felé orientálódott. Az egy személyiségekről írt művei azt mutatják, hogy figyelmesen tanulmányozta a hagyományt. Karakocs saját korának kérdései között értékelte az örökölt tudást és ezzel egyedi gondolat és művészeti utat nyitott. A török költészetben elfoglalt helye különösen a második új irányzat összefüggésében jelentős, szokatlan képeivel, asszociációival és nyelvi újításaival e költészeti mozgalom erőteljes alakjai között tartják számon. Ugyanakkor költészetének két béle és egzisztenciális alakjai egyediek. Soraiban a látható világon túlmutató értelemkeresés jelenik meg a modern ember magáját, a halállal szembeni szorongását és az Isten felé fordulást sajátos költői nyelven fogalmazza meg. Az első verses kötete a Zöböl, 1959-ben jelent meg, anyaki ütőér, a 40 óra Hizirral, a Taha könyve, a Rózsa jó híre és a Leyla ile Mecnun költői világának terjedelmét jól példázó.

föpmüvei. Sila scho wo scho gösönschig emni gazetebe wie schödöt Mona Rosa pedika költő érzelem koncentráló erejének ismert példája. E műveket együtt olvasva olyan költővel találkozunk, aki a személyes érzésektől a civilizációs kérdésekig ívelő témákat dolgoz fel. Karakocs egyik legértékesebb filmmája a török irodalomban a hagyomány és az újítás között megteremtett élő kapcsolat. A 40 óra Hiszira című művében a múltból fakadó hétbéli és kulturális elemek kortárs elbeszélés módot kapták. A Leila ile Mecnunban irodalmú gyökerekkel rendelkező szerelmi történeten nyer új értelmezést. Ez a megközelítés egyértelműen azt üzeneti számunkra. A török nyelv képes arra, hogy saját történelméből táplálkozva új műveket hozzon létre. Az irodalmi megújulás megerősítette a kulturális emlékezethez fűződő kötelékeinket. Az Erkély című verse azt mutatja meg, miként tud a mindennapi életből kérdéseket megfogalmazni. Ekász hétköznapinak tűnő része a gyermekek biztonságáról és a lakó környezetünk emberhez méltó voltáról való gondolkodásra hív. A költeményt ebből a szempontból olvasva azt is megérezhetjük, hogy erkölcsi felelősséggel jár. Karakocs sikerének kulcsa abban rejlik, hogy gondolatét az olvasó elméjében mély nyomot hagyó képekkel képes átadni. A költő irodalmi ereje itt válik nyilvánvalóvá. Rábír bennünket arra, hogy más szemmel nézünk a megszokott tárgyakra. Láthatóvá teszi a mindennapi életben észrevétlenül elfogadott veszélyeket. Ég válik a költészet az ember és környezete figyelmes megértésének egyik útjává. Gondolkodásának középpontjában a feltámadás fogalma áll, Karakocs úgy képzel el az iszámvilág honyadlásának leküzdését, hogy az ember újra kapcsolódik hétbeli és erkölcsi forrásaihoz. A lélek feltámadása, az iszám feltámadása és a feltámadás nemzetékének hitvallása című művében e keresés különböző dimenzióit dolgozza fel. A feltámadás az ember önvizsgálatával kezdődő, a kultúrára és a társadalmi életre kiterjedő megújulási gondolat. Ebben a gondolkodásmódban a civilizáció jövője szorosan összefügg az azt elítető ember nevelésével. Ebben a keretben Karakocs nagy felelősséget hárít az ifjúságra. Civilizáció felfogását a mai kor szempontjából értelmezve arra következtetésre juthatunk, hogy megerősítendő az oktatás és a kultúra közötti kapocs. Egy társadalom csak akkor tekinthet magabiztosan a jövőbe, ha a felnövekvő nemzedékek megértik a világot, és tudatosan hordozzák saját értékeiket. Karakocs művei termékein alapot biztosítanak az e felelősségeről való gondolkodáshoz. Az 1960-ban indított Feltámadás című folyóirat a fontos találkozási ponttávat, ahol gondolatai visszhangra találtak az irodalmi életben. A megszakításokkal 1992-ig megjelenő lap oldalain olyan nevek kaptak helyet, mint Rasim Özdenören, Cahiz Zarifoglu, Erdem Bayazıt és Nuri Paktil. A folyóiratban a klasszikus oszmán török költészetből és szófi szövegekből vett példák mellett nyugati szerzők művéből készült fordítások is megjelentek. Ez a választás azt
mutatja, hogy Karakocs követte a világ irodalmát. Megközelítéséből levonható fontos tanulság, hogy a kulturális önbizalom komoly olvasás és összehasonlító munkát igényel. A saját örökségét ismerő író

0: Megérdem a saját fogalmaim belül értelmezzük. Karakocs gondolatai a politikai téren is tükröződtek. 1990-ben megalapított két politikai pártot. Cezai Karakocs, aki 2021. november 15-án hunyt el Isztambulban, a Sehzade Pasa mecset kertjében nyugszik, ma az a feladatunk, hogy művének olvasásával és a fiatalokhoz való eljutatásával illessük emlékét. Kedves hallgatóink, dr. Cemil Duacsipek nemzetközi kapcsolatok szakértőjének értékelését hallották.
1: Szeretek a török világból.

Sivilizatsiyok sülettek, kulturak tenepet tekmek ezena földön. O mitologia eş legendak össe fonotnak o valósággal. Ez a föld ek és sok isten hitek hazája is volt. Volt, akik o természeti erőkben hittek, mások o vizet tartottak szentnek, mitológiai istenekben, meg égi istenekben hittek. Zsidók, keresztények, muszlimok éltek együtt ezen a földön. Anatólia a világ vallás történetének is irányt szabott, mert a kereszténység terjedésében is fontos szerepet játszott. A jeruzsálemi elnyomás és római zsarnokság elől menekülő keresztények úti célja Anatólia volt. Az új vallás megsemmisítésre ítélt képviselői Anatólia vendégszerető földjére menekültek. A Jeruzsálembe tanulni induló Tarsuszi Szent Pál az egyik első vezető volt, aki Anatóliába költözött. Utazásai Jeruzsálemből Anatóliába, majd innen Európába meg szerepet játszottak a vallás terjedésében. A kereszténység egyik szimbolikus személyisége az evangéliumban Tarsuszi Pál néven szereplő Szent Pál, így a dél-anatóliai Tarsus városa kiemelten fontos a kereszténységben. A Szent Pál templom, a Szent Pál kút és a történelmi környezet miatt az UNESCO világörökség listájára is felkerült. A Szent Pál templom, a Szent Pál kút a kereszténység fontos zarándok helyei. A templomot a Pál utáni századokban építették, a kút pedig a háza udvarának tartott helyen található. A múltban a jeruzsálemi zarándoklatra tartók ide is ellátogattak, és ittak a kút szentnek és gyógyítónak tartott vizéből. A kút, melynek vize soha nem apadt ki, ma is a kereszténység fontos zarándok helye. Az udvar mellett bazalt kövekkel borított ókori út található, amit olyannak őriztek meg, mint Pál idejében volt. Pál nem tartozott Jézus 12 tanítványa közé, de a kereszténységben betöltött szerepe miatt egyesek tanítványnak tartják. A déli végétől a nyugatig bejárta Anatóliát, az új vallást terjesztve. Ez még napjaink fejlett út hálózatával és hetekig tartó fárasztó utazás lenne. Ő a nehézségek ellenére nem adta fel a vallás terjesztését, új tanítványokat szerzett. Ma ez az út Szent Pál út néven Törökország egyik leghosszabb túra útvonala. Az Antalyán és Isparta-n is átmenő 500 km útvonal nemzetközi színvonalú. Perge antik városnál kezdődik, és az Isparta-i Antiochia antik városban, Vágis Jalvacsban ír véget. Az útvonal piros-fehér felfestés.